0: kivégzni a támadban, hogy ő bármilyen mártas érítettünk. No, mi a bele? A fejtegyóvata, Szaudi, Bákumdás, Szenéna, Húza, vagy kinnik viszont.
1: Ovintis, nemak informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori kipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

mint a haroszi patiszeri. Tehát itt egy bukán fini nevű maka lokál, szedeli. Ó, miért a gondolk lépni, hogy szíten erre lokál. Hát a nép a levele, lőfel morasz, mai rejtén a hatunk. Egy pöz, ide maktánk ki kuda tűre tépő. Szerintem a kuda tűre tépő, maka észre szemre attak.